És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek a miniszterek, megalakult az új kormány. Megkezdődött a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. Melegszik majd az idő a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel, egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeripariért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a keményhéjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Megkezdődött este a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng. Köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás. A gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátor cellák teszt gyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti országrészben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Más élőlényekre nem veszélyes. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotókiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vendorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható.

Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Elindult Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között, Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvíz hiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csak nem 38 millió turista érkezett Görögországba. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely-Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Május 12-én kedden folytatódik a miniszterelnök jelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárcavezetői leteszik esküjüket. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. A támogatásokból 54 ezer darab, egyenként 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözésben élőknek. A tőrös darazsak nem veszélyesek, sem az emberekre, sem az állatokra, ezért elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A rovarok májustól jelennek meg a kertekben, parkokban és komposztok közelében, ahol természetes módon gyérítik például a cserebogárlárvákat. Az óriás, tőrös darázs ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, a tőrös darazsak nem agresszívek, és csak akkor használják fullánkjukat, ha megfogják őket. Az E.ON Hungária lezárta a több mint 114 milliárd forintos áramhálózatfejlesztési programját. A beruházás során országszerte több mint 1800 kilométernyi hálózat újult meg, és több mint 2800 transzformátort korszerűsítettek. A fejlesztéseknek köszönhetően ritkábbak és rövidebbek lehetnek az áramszünetek, miközben gyorsabbá vált a hibák elhárítása is. A program célja az volt, hogy a hálózat nagyobb mennyiségű, megújuló energiát, főként lakossági napelemek által termelt áramot tudjon fogadni. Az E.ON szerint a fejlesztések a jövőben is folytatódnak. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegét akkreditálta az Intervenciós Onkológiai Szolgáltatások Nemzetközi Akkreditációs Rendszere. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás.
Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével,

0: végével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Újabb halálos medve támadás volt Erdélyben. Az állat Besztercze-Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten Hargita megyében is halálos medve támadás történt. Ott egy férfi holttestét találták meg a farkas lakához közeli erdőben. A vadállat a helyszínelő rendőrökre is rátámadt, akik csak erős zajt csapva tudták elkergetni. Emberre támadt egy medve szombaton, Kovászna megyében is. A férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte az esetet. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 ezer medve él az optimális 4 ezer helyett. Végül a várható időjárásról. Reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor legfeljebb a keleti, észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati, észak-nyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, az év 133. napja, május 13, mennyi 13-as? A szervácokat lehet ma ünnepelni. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber, ugyanide jöhet a közlekedési info is. Hello, jó reggelt! 6 óra múlt 10 perccel, Max Levente vagyok. Rihanna és az Umbrella kezd. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok a hét közepén, május 13. szerda. Már a hétvégével kacérkodunk egy picit. Mindjárt jön Michael Gray és a The Weeknd, előtte egy-két érdekesség. Ugye Szervác napja van, a fagyos szentek egyike, Szervác Pongrácz Bonifác. A népi megfigyelés szerint a fagyos szentek idején gyakori a lehűlés, ami kárt tehet a veteményben. Na hát tegnap meg is jött a hidegfront, úgyhogy ez teljesen valid. És akkor az emlegetett Michael Gray sláger The Weeknd. Így megyünk tovább percről percre, közelebb a hétvége felé. A Besten. Jó reggelt!

0: drága hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék. Ma már csak keleten lehet szükség az esernyőkre. Máshol hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Napos pátyafelhős idő, 15-20 fok közötti maximummal. Részletek a hírek végén, aztán a kanadai Counting Crows érkezik az Accidentally In Love-vel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei Mancsa Bajban címen érhetők el az interneten. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátorcellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik. Krasznahorkai László kapta az Artisjusz irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjusz irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Végül a várható időjárásról. Reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor legfeljebb a keleti, észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati, észak-nyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok a hét közepén, egy picit csillapodik a záporos, zivataros időjárás, viszont péntekre visszatér, azt ígérik. Ma reggel még keleten előfordulhat kisebb eső, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra is kisüthet a nap. A maximum 15-20 fok között alakul, holnap tovább melegszik, az idő 19-23 fok lesz, viszont ahogy említettem, pénteken újabb záporok, zivatarok jöhetnek. És remélem, jöhetnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Lionel Richie-t indítom Just For You címmel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra közeleg, úgyhogy jöjjenek a hét közepének legfrissebb hírei. Hét után pedig jönnek újból a legjobb zenék, például Warren G-től.

0: vagy a Volvox-tól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
1: A Best FM-en minden pillanat

zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén Naspár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei Mancsa Bajban címen érhetők el az interneten. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben,

0: szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Tobzódnak a hármasok és az egyesek a mai nappal kapcsolatban, ugyanis az év 133. napja, és május 13-a van, ami nem péntek, hanem a hét közepe szerda. Sok boldogságot, kedves szervácok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Már is kezd a Kings of Leon, Use Somebody.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Néhány nappal ezelőtt Britney Spears bűnösnek vallotta magát a bíróságon, miután márciusban ittas vezetés miatt letartóztatták. Britney először szólalt meg az ítélet hirdetés óta. Azt mondta, egy spirituális út kezdete ez. Sok sikert kívánunk hozzá, és a detoxhoz is. Toxic! Ezzel a dalával megy tovább a szerda reggel, itt a Besten. Remélem, nincs dugó baleset, ha mégis, akkor jöhet a közlekedési info. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten még lehet egy-egy hutózápor, az ország nagy részén viszont akár hosszabb időszakokra is kisüthet ma már a nap. 15-20 fok között alakul a maximum, de hogy mire számíthatunk a folytatásban, kiderül a hírek végén. 7:30 után a Flip the Script-tel idézzük meg az ezredfordulót.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén Naspár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei Mancsa bajban címen érhetők el az interneten. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotókiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vendorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Elindult Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred-Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között, Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Végül a várható időjárásról. Reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor legfeljebb a keleti, észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati, észak-nyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Esztefemben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 13-án, szerdán, Szervác napján. 76 éve a mai napon először rendeztek Forma 1-es versenyt a Silverstone-i pályán. 91 éve ezen a napon Carsey McGee szabadalmaztatta a parkolóórát. Na, jól van. 85 éve a mai napon született Ritchie Valens, amerikai énekes, dalszerző és gitáros, a rock and roll egyik úttörője, aki mindössze 18 évet élt. Ma 76 éve megszületett Stevie Wonder, amerikai énekes, zenész. I love you. 87 évvel ezelőtt ugyanezen a napon született Harvey Keitel, amerikai színész, Alkonyattól Pirkadatig, Apácasó, Ponyvaregény. Ő volt Mr. Wolf, a probléma megoldó, ugye megvan? És ma 40 éves Robert Pattinson, brit színész, modell, zenész, producer, az Alkonyat filmek sztárja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Hát az M5-ösön nem egyszerű a közlekedők dolga, ugyanis ott Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. Újhartyánnál leterelnek mindenkit a pályáról, teljes útzár van. Aki tud, már időben hajtson le az 5-ös főútra. Rögtön 8 óra, jó reggelt! Vannak dolgok, amik nem változnak. A következő órában halljuk majd Ákost és a New Radicals-t is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
3: Fontos a megbízhatóság.
4: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Pakronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén Naspár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei Mancsa bajban címen érhetők el az interneten. Itthon megkezdődött az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotókiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vendorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Végül a várható időjárásról. Reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor legfeljebb a keleti, észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati, észak-nyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ugye a hírek előtt mondtam, hogy teljes pályazár van az M5-ösön Újhartyánnál, felborult és keresztbe fordult egy kamion Szeged felé, és teljes útzár van a 32-esen is Jászfényszaru közelében, ahol kamion és autó karambolozott. Jó utat óvatosan, 0620 55 55 155, a közlekedési hír van jöhet ide, 4 perc elmúlt 8, már is énekel Jerry Halliwell.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, azt hiszem a mai reggel két legfontosabb közlekedési infója, egyrészt az M5-ös Röszke felé, ahol Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. Teljes pályazárban már a 30-as kilométernél Ócsa térségében leterelik a forgalmat, aki teheti, válaszol másik útvonalat, és teljes útzárban a 32-es főúton is Jászfényszaru közelében, ahol egy kamion autóval ütközött, a 12-es kilométernél történt. Óvatosan, jó utat, és ha dugó, baleset van, várom én is a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Elveszítette a pert Amy Winehouse apja, nem jár neki az énekesnő barátainál lévő elárverezett hagyatékból. Mitch Winehouse azzal vádolt a lánya két közeli barátnőjét, hogy jogtalanul adták el az énekesnő személyes tárgyait amerikai árveréseken. A legfelsőbb bíróság most ítéletet hozott, eszerint a tárgyak ajándékok voltak, az apa pedig megbízhatatlan tanúnak bizonyult. A megbízhatatlan tanú egykori lánya Amy Winehouse énekel a folytatásban. Tears dry on the Rona Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem véletlenül hívják Fagyos Szenteknek a Szervác, Pongrác, Bonifác névnap körüli időszakot. Tegnap szórakozott velünk Pongrác, ezt írják a neten. Az esti órákban kifehéredett a kékestető, éjfél után a hóvastagság elérte a 2 centimétert, Gyöngyösön pedig teniszlabda méretű jég potyogott az égből. Mindez május 12-én, de hogy mi vár ránk ma? A hét közepén, a hónap 13. napján, az is kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy szeles, hűvös májusi időnk lesz, napsütéssel, gomoly felhőkkel, már csak egy-egy picike futózáporral. 0620555155, telefon, SMS, Viber számunk, teljes útzár az M5-ösön, Úcsánál leterelnek mindenkit a Szeged felé vezető oldalról, mert hogy felborult, és keresztbe fordult egy kamion. Rögtön 8:30, jönnek a hírek, aztán George Michael és a Fast Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei Mancsa Bajban címen érhetők el az interneten. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátorcellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Végül a várható időjárásról. Reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor legfeljebb a keleti, észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati, észak-nyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: nem.
1: Best FM-ben a legjobb zenék. Május 13-án szerdán szeles, hűvös, napos, gomoly felhős májusi időnk lesz 20 fok körüli maximummal, jóval több napsütéssel, mint tegnap, és továbbra is leterelnek mindenkit az M5-ösről a Szeged felé vezető oldalon Úcsánál, korábban ugyanis felborult és keresztbe fordult egy kamion, teljes pályazárban. Jó utat az Envoggal, Free Your Mind a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 13, nem péntek, szerda, mindjárt 9 óra, jön egy új óra az új napon, benne új esély. Another Chance, Roger Sanchez dalával is készülök, és itt lesz a Well Hello is. 0620-55-55-155, telefon SMS Viber. Rövid információs szünet következik, aztán újból a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Egy vírus vagy egy meghibásodás, és a céges adatok elveszhetnek. A Macronet System Kft. Külső biztonságos adatmentést nyújt saját szerverteremben, 24 órás felügyelettel. Tárhely, domain, hálózat és IT üzemeltetést is vállalunk. Macronet System Kft. Megoldás és biztonság a vállalkozásának.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei Mancsa Bajban címen érhetők el az interneten. Itthon megkezdődött az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátorcellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Végül a várható időjárásról. Reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor legfeljebb a keleti, észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati, észak-nyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tart a pályazár az M5-ösön, ahol Szeged felé korábban Újhartyán térségében egy kamion felborult, keresztbe fordult, eltorlaszolva az utat. Márócsánál leterelnek mindenkit, aki tud, válaszol másik útvonalat. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok! 4 perccel múlt 9, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Már is jön a Compact Disco és a Field of Rain.
0: Best FM.

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Puerto Rico-ban született Ricky Martin, aki 9 évesen már reklámfilmben szerepelt, de focizott is, aztán popénekesi karrierbe kezdett. Első szólóalbumát 91-ben készítette el, azóta majdnem 100 millió eladott lemeznél járt, 2 Grammy és 5 Latin Grammy díjat kapott. Olyan slágereit ismerhetjük és hallhatjuk majd július 6-án élőben Budapesten, mint a Living La Vida Loca, a Maria, a She Bangs, a Nobody Wants to Be Lonely, vagy a most érkező Private Emotion.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Sunny Shining, süt a nap, énekelt a Bob Marley. Tegnap este viszont esett a hó a kékesen, 2 centi ráadásul, úgyhogy szépen kifehéredett a Time május 12-én, Gyöngyösön pedig teniszlabda méretű jég hullott az égből. Hát a hidegszentek ugye, Szervác, Pongrác, Bonifác, ma Szervác napja van. Sok boldogságot az ünnepelteknek, névnaposoknak, szülinaposoknak. Nincs változás az M5-ösön egy reggeli kamionbaleset miatt, melyben a kamion felborult, oldalára fordult és eltorlaszolta a teljes pályaoldalt a Szeged felé vezetőt. Teljes utcárban, Ócsánál leterelnek mindenkit. Új esély, Another Chance a címe, Roger Sanchez dalának. Ezzel megy tovább a szerda reggel a Besten.

Next FM, a legjobb zenék, egy kis francia house-t öltöztetett hip-hop ruhába Kanye West. 2007-ből jön a Stronger, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló időszakának legnagyobb pophimnuszai pedig ma is mixben hallhatóak, majd a Night Shift-ben 6-tól White Boy-tól, 7 és 8 között a lemezjátszót mögött. DJ Effendi.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra sem járható az M5-ös Szeged felé, csak Ócsáig, ott leterelnek mindenkit, egy kamion felborult, eltorlaszolva az autópályát. Ha van közlekedési hír a következő órában, sőt, a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155, 10 után pedig itt lesz többek között Armand van Helden. És Szakács Gergő is. Rögtön 10 óra, mindjárt folytatjuk a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén Naspár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei Mancsa bajban címen érhetők el az interneten. Itthon megkezdődött az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti országrészben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Krasznahorkai László kapta az Artisjusz irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjusz irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvíz hiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Végül a várható időjárásról. Reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor legfeljebb a keleti, észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati, észak-nyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebből az időszakból pedig olyan ismerős nevekkel találkozhatunk ebben az órában, mint Sophie Ellis, Baxter, Coolio, Armand van Helden, Donna Louise, Artful Dodger, Dario G., nem sokára Edwin Collins, Craig David, vagy az óra indító Planet Funk. 5 perc elmúlt 10, hello, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból

Best FM, a legjobb zenék, a brit elektronikus trió a Dario G 1997-es bemutatkozó dalával megy tovább a szerda délelőtt, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Szól már is a Sunshine a Besten.

Ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még a reggeli órákban az M5-ösön Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az adott pályaszakaszt lezárták, a forgalmat Úcsa térségében kitereli. Már ott is nagy a dugó, aki teheti válaszol másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében is torlódik a forgalom. Tudom, hogy kicsit odébb van, de a 4-es főút is lehet alternatíva. Ezen kívül a 32-es főúton Jászfényszaru közelében szintén korábban kamion és autó karambolozott, a 12-es kilométernél ott is teljes útzár van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ahol a délelőtt utolsó órájában Carl Wolf énekli el kedvenc Totó slágerét, és Afrika mellett Gyula Firátótra is ellátogatunk. Jön Subbase Monster is, és jöhet a közlekedési info, ha van 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az aszályhelyzetről is tárgyalnak a mai kormányülésen. Hazánkban nem okozhat járványt a hantavírus. Sok napsütés várható ma, csak északkeleten lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszályhelyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta a rádiónak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Illegális árusokat értektetten az ellenőrök egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában, ahol 9 árustól főleg szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A gyümölcsök penészesek és romlottak voltak, és az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló papírokkal, vagyis súlyos kockázatot jelentettek a gyümölcsök a fogyasztók számára. Havazott tegnap este a Kékestetőn, nagyjából 2 centiméternyi hó hullott. Miközben ott kifehéredett a táj, gyöngyösön teniszlabda méretű jég esett. A horvát határ közelében Letenyén pedig nagyjából 40 milliméternyi eső esett 24 óra alatt. Hogy ma milyen időre számíthatunk, azt már is elárulom. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső. Holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Persze senki sem szereti, ha a sötét titkok napvilágot látnak, de hát akár akarják, akár nem, előbb-utóbb kiderülhetnek. Ez történt most is. Évekig titkos viszonyt folytatott P. Diddy és a brit királyi család tagja, Sarah Ferguson, András herceg exe. I don't wanna know, nem akarom tudni, de most már tudjuk persze. P. Diddy-ek kezdenek. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A december 16-án újból Budapesten koncertező kanadai rockstar Bryan Adams kezében nem csak a gitár szól jól, de a fényképezőgép is tökéletesen működik. Lelkes fotós is, mind a mellett, hogy évtizedek óta megkerülhetetlen alakja a rockzenének. Cloud No. 9 című dalát most Sikén mixében halljuk a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, hát nem két perc egy felborult kamion műszaki mentése, úgyhogy továbbra is pályazár van az M5-ösön Szeged felé, Újhartyán térségében történt még reggel kamion baleset, felborult, az oldalára fordult és eltorlaszolta a pálya ezen oldalát, Úcsánál terelnek le mindenkit, és már az 5-ös főút is nagyon lassú, akár a 4-es főút is lehet alternatív kerülő út, bár egy picivel hosszabb, tudom. És több kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé is, Tata előtt nem sokkal. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2-2, ha nemek aránya a hírek után. Majoros Rita követeli magának a mikrofont, Give it to me, ez pedig a dal címe Timbalandtől, Nelly Furtadótól és Justin Timberlake-től. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Maxim Levanta vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz üzemanyag hiány a kutakon, ezt ígérte a MOL. Beatles rajongói központ nyílik Londonban, északkeleten lehetnek záporok, máshol napos száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Lesz elég dízel és benzin is a kutakon. Magyarországnak ugyanis stabil az üzemanyag ellátása. Ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint ma estig elfogyhat a dízel a kisebb kutakról. A társaság azt közölte, hogy az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség valóban elfogyhat ma, de a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja a partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat. Ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Szabálytalankodó hajósokat kaptak el a Dunán a vízi rendőrök. Egy hetes nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a múlt héten, amelynek keretében 159 hajót, köztük teher, tartály, személy és sportcélű hajókat ellenőriztek. Helyszíni bírságot 48 esetben szabtak ki, 12 alkalommal pedig szabálysértési feljelentést tettek. Főleg okmányok, engedélyek és biztonsági felszerelések hiányoztak a hajósoknál, de volt, aki ittasan vezetett, és olyan is, aki ellopott egy elektronikus bóját. Látogatóközpont lesz a londoni Beatles székházból. A 7 emeletes épületben egy interaktív múzeumot alakítanak ki, ahol be lehet majd nézni az egykori stúdiókba, oda, ahol a Let It Be album készült. Emellett hozzá lehet férni a legendás együttes zenei archívumához, és arra a tetőteraszra is fel lehet majd menni, ahol 1959-ben az utolsó nyilvános fellépését tartotta a Liverpooli négyes. A központ a tervek szerint 2027-ben nyitja meg kapuit. Napos időben bízhatunk ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, csodás délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, és szerda van, úgyhogy visszatértem egy kis pihenőből, és újra én várom Önöket a legjobb zenékkel. Itt lesz a Black Machine, jön Sean Paul, jön majd a Bombon is, de a Destiny's Child is beugrik. Timbalandel, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel pedig indul a délután. It's a Give It To Me.

Fest FM a legjobb zenék. Nagyon-nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy velem tartanak ma a napsütésben is, és a legjobb zenék társaságában. Hozom ma is természetesen a napkérdését, mindenféle közlekedési információt, mindenféle érdekességet, mozi ajánlót is, úgyhogy tartsanak velem. Mert persze ma is a legjobb zenéké lesz a főszerep, úgyhogy Melanie C érkezik hamarosan a Spice Girls-ből, és a Never Be The Same Again. Itt lesz Sean Paul is, és a Temperature kicsit már nyárra hangol minket, de előtte itt a Black Machine, és talán a világ egyik legegyszerűbb dalszövegű dala. Annyit kell megjegyezni, hogy How G.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik ma is úton vannak, úton lesznek. Hozom a közlekedési információkat, amint megkapom őket. Például, hogy az M0-as autó déli szektorán Gyálnál az M3-as autópálya irányába szalagkorlátot javítanak. A 34-es és a 35-ös kilométerek közötti szakaszon, úgyhogy a külső sáv zárva is van. Jelen pillanatban is legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155. Ma is ide várom a közlekedési infókat. Bárki bármerre jár, már jöhet is. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sokan azt mondják, hogy a szerda a legnehezebb nap a héten, és hogy a szerda délután, mert hogy még messze a hétvége, és már messze az előző hétvége, úgyhogy ilyenkor kell egy kicsit felspanolnunk magunkat, feltölteni energiával, egy délutáni kávéval, így evéd után, vagy néhány isteni zenével, hogy azért kibírjuk még péntek délutánig. Na én ezzel leszek a következő órában. Kávét sajnos nem tudok küldeni a rádión keresztül, de isteni zenéket annál inkább, úgyhogy itt lesz majd a TNT és a Tiltott Perc. Egyébként pár perc múlva egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Madison Avenue.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik az országos szúnyoggyérítés, a jövőben nem lehet fákat kivágni a védett erdőkből, napsütésre, szélre és kisebb záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kezdődik a szúnyogok elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófavédelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, ezt írta a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a posztja szerint azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére, szerinte ugyanis az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét is jelentik. Azt is hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Sokan segítik majd a meteorológusokat, több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást, amely rögzíti majd a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A Hungaromet munkatársai a következő hetekben döntenek arról, hogy kik vehetnek részt a mérőhálózat kialakításában. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták előt a rendőrök. A 23 éves fiatal 10 000 forintos hamis bankjegyeket hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár a fiatalember tagadta, hogy bárkinek adott volna a hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben pénzhamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a fiatal férfi pedig szabadlábon védekezhet. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső, holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra is elmúlt, most már lassan 4 perccel pörög tovább a délutáni jó hangulat. Én Majoros Réta vagyok, hozom mindjárt Enley dalát, itt lesz a Two Times, de beugrik majd DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince is, és itt lesz egy isteni dal tőlük, ez a Boom Shake the Room, jön majd a Madison Avenue is, most indítják az órát. Who the hell are you? Itt a Best FM-en. Szép délutánt!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Itt a tavasz, most már tényleg végérvényesen, sőt, lassan itt a nyár is. Elkezdték sokan tervezgetni a nyaralást, az utazásokat, úgyhogy arra vagyok ma kíváncsi, hogy melyek a legidegesítőbb szokások, vagy éppen embertípusok utazás vagy nyaralás közben. Na, ki mire voksol, biztos vagyok benne, hogy már egy-egyen legalább mindenki találkozott. Engem például borzasztóan zavar az, ha mondjuk vonattal utazom valahová, és valaki nagyon hangosan telefonál, de úgy, hogy egyébként simán halkabban is tudna, de csak azért is direkt, vagy akár kihangosítva telefonál, szerintem az nagyon-nagyon tudja zavarni az utazó közönséget, szóval, hogy a többieket, vagy akik mondjuk, nem is tudom, amikor le kell szállni, hogy maradjunk a vonatnál, akkor igazából ki sem nyílt az ajtó, és mindenki ugyanakkor és ugyanott fog tudni leszállni, de neki valahogy mégis tülekednie kell. Na én őket is mondjuk úgy, hogy kevésbé csípem. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a legidegesítőbb embertípusok, vagy éppen szokások egy-egy utazásnál. A folytatásban pedig mindemellé jön a Black Eyed Peas és a Make Me Halfway, előtte Enli és a Two Times a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik menet közben hallgatják a Best FM-et, meg is jöttem a legfrissebb infókkal. Budapesten az Üllői úton baleset történt a Kálvin tér előtt, ezt Laci írta, nagyon szépen köszönöm, illetve az M5-ös autópályán továbbra is figyelni kell, mert hogy Röszke felé Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe is fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentrekedt autókat a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsánál továbbra is kiterelik az arra haladókat. Már itt is torlódik a forgalom. Aki pedig teheti, válaszol másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főúton például, de ezért a környék útjai és településein is, Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén is óriási a forgalom és óriási a torlódás. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van más infója, más kerülőútja, vagy tényleg bármilyen infója az utakról, megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán felrázom önöket a Kompakt Diszkó és a Hősök dalával, jön a Minden rendben. Ami nyílnak a rózsák, semmi baj, ami szépek a lányok, semmi baj, ami fekete... És itt lesz Alex Audio is, a Crystal Waters-el és a Destination Calabria. Destination Unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az aszályhelyzetről is szó lesz a mai kormányülésen. Nem okozhat járványt a hantavírus, sok napsütés várható ma, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszályhelyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta a rádiónak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatban 10 vármegyében több mint 280 gyereket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg pedig országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. A hétvégén lesz a múzeumok majálisa. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 104 intézmény mutatkozik be szerte az országból. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel és szakmai beszélgetésekkel várják. A rendezvény célja pedig az, hogy megmutassák, hogy a múzeum nem csupán kiállító, hanem közösségi tér is. Napos időben bízhatunk ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Már szerda délután 2 óra is elmúlt, lassacskán 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább, élvezzük a legjobb zenéket. Mondjuk a Kosintől, itt lesz a Catch, jön majd Manu Chao is a Bongo Bongal, de ami tutti felrez minket, az nem más, mint Alex Gaudia és a Crystal Waters-zal a Destination Calabria. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig Tom Novidala a Besten.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Melyik a legidegesítőbb? Talán azt mondom, hogy legkellemetlenebb embertípus nyaraláskor, utazáskor. Azt írja Zoli, a hangosan videótelefonáló a reptéri váróban. Mindenki hallja a családi drámát, és valószínűleg ez senkit nem érdekel. Attila is írt, a strandfoglaló törölköző maffia reggel 6-kor lefoglal 8 napágyat, aztán eltűnik délutánig, csak azért, hogy másnak esélye se legyen. Misi is írta, aki az egész buszon kihangosítva tiktokozik, és bénább videókat néz. 0-20-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még ide az üzeneteket. De írt Viki is, hogy aki minden országban rántott húst kér, majd panaszkodik, hogy nincs olyan íze, mint otthon. Na hát igen, bőven van ilyen is. Jöhetnek az üzenetek, na meg mellé egy kis Manu Chao. Érkezik 1998-ból egy kis reggi, egy kis latin és folk hangzással vegyítve, szóval a Bonga Bonga Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sixpence None the Richer és a Kiss Me, ezek pedig a legfrissebb közlekedési infók. Továbbra is tart a pályázár az M5-ösön. Újhartyán térségében, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion, ezzel elzárva teljes szélességében a Röszke felé vezető oldalt. A 48-as kilométernél a bent rekedt autókat a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsánál továbbra is kiterelik a pályaforgalmát. A kiterelés előtt is már torlódás van. Aki teheti, válaszol másik útvonalat, azonban sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain, településein, így Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén is telítettek a sávok. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albert Irsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát, ezt írják többen. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes szerda délutánt mindenkinek ide Bajára és a környékünkre. Találkozunk ma is a 94.3 Best FM-en. Remélem párom elők voltak már az előző felvonásokban is. Innentől kezdve 3 órát együtt töltünk jó hangulatban. A mikrofon mögött Volek Csongor és a Barbadosi hölgy indítja az órát. Rihanna, meghallgatjuk az SOS című slágert.
0: 94.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: 94.3 SFM, a legjobb zenék. A mikrofon mögött Molek Csongor este 6 óráig, ahogy ígértem, és általában együtt töltünk 3 órát minden egyes nap, a rutinos hallgatókkal főleg. Még csak közös műsorunk elején járunk, kedves hallgatók, megnézzük, hogy milyen idő várható holnap itt a déli ország részben csütörtökön, hát napos gomoly felhős időjárásra készülhetünk. És a csapadékot említik, de nem kell számítani mindenhol esőre, szivatarra. Gyenge mérsékelt lesz majd a légmozgás, hát hajnalban olyan 3-9 fok körül várható a hőmérséklet, a csúcsérték kora délután pedig 19-23 fok körül alakul. Pollen terhelés, kedves allergiás hallgatók, jobb a helyzet, mint a múlt héten eddig legalábbis, még a tölgy, az eperfafélék és a pázsitfélék pollen szintje van közepes tartományban, a dió, nyír, fenyőfélék, vadgesztenye pollen szintje pedig maradt az alacsony tartományban. Be kell tárazni azért papír zsepiből. Janet Jackson énekel most a Best FM-en, és egy örök slágere következik, az All For You című felvétel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátorcellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotókiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vendorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Végül a várható időjárásról. Reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor legfeljebb a keleti, észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati, észak-nyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, itt baján dőlhet meg a világ egyik legőrültebb rekordja, a pizzaevő versenyről van szó egyébként. És mikor lesz? Május 30-án. A Hotel Elizabeth éttermében. Itt kifejezetten előnyt jelent, ha valaki tud gyorsan és sokat enni. Komolyan, lesz majd csilis pizzafaló verseny, erre is lehet jelentkezni. A másik versenyszámban pedig egy 60 centi átmérőjű pizzát kell elpusztítani. Utóbbinál az a cél, hogy minél gyorsabban fogyasszák el a hatalmas pizzát. Ezek a gasztronómiai versenyek egyébként világszerte egyre népszerűbbek, a profi versenyzők pedig elképesztő teljesítményre képesek. Az olasz nemzeti étellel kapcsolatos érdekességeket összegyűjtő. Független portál szerint a leggyorsabb pizzaevés világrekordját a Fülöp-szigeteken tartják. Ott egy egész kb. 30 centis pizzát mindössze 23,62 század másodperc alatt evett meg 2015-ben. A nyertes ezzel pedig bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Az alig fél perces szintidőt azóta nem nagyon sikerült megdönteni. A részletek ott vannak a bajai versennyel kapcsolatban, a baon.hu hírportálon. Most Paul Johnson felvétele következik, a Get Get Down című sláger.

0: never change.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Megérkezett a jövő autója Szexártra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárt Vátaszéki út 132.
4: Fontos a megbízhatóság.
5: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Makronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Üdvözlöm a hallgatókat innen Bajáról és a környékünkről. Miénk még a hajnapból 2 egész óra itt a 94.3 Best FM-en. A nevem Oleg Csongor, aki új nálunk, őket is nagy szeretettel köszöntöm. A legkirályabb zenéket bekészítettem még a folytatásra. Hazai és külföldi vonalról egyaránt. Kélisszel kezdünk, és szól a Trick Me.
8: 94.3

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Május 13-át írunk, mint tudjuk a legtöbben, bajai hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, és ünnepeljünk együtt. Akár kocinthatunk is virtuálisan. Szervác, Imola, Gerda, Robert és Fatime, nagyon boldog névnapot kívánok, a születésnapos hallgatóknak pedig nagyon boldog születésnapot az egész csapat nevében. 109 évvel ezelőtt Szűz Mária megjelent 3 portugál parasztgyereknek. 91 esztendeje szabadalmaztatták a parkoló órát, és 180 esztendeje kirobbant a mexikói-amerikai háború a Mexikó és Texas közötti határ körüli vita miatt. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 136 éve látott napvilágot Makkai Sándor, erdélyi magyar író, pedagógus, református püspök. És 60 éve született Tóth Zoltán, zenész, szövegíró, dalszerző, a Republik Együttes alapító tagja és több Republik és Cipőszám szerzője. Aki ünnepel, Isten éltesse sokáig Baján és a környéken, most Christina Aguilera énekel egyet, meghallgatjuk a Coming Hour című dalt. Come on.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Költözik a Kosár Közösség pályázat ügyvezetői székre és útlezárásokban jár. Köszöntöm Önöket! 2026. május 13-a van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés, itt a Dunaföldváron is, miután az ügyfelek már online is hozzájárulhatnak a jövedelem igazoláshoz és a nullás adó igazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DAB weboldalán érhető el. Május 21-én 16 órától szeretettel várnak mindenkit a szervezők az új kosárpont átadó ünnepségére Szekszárdon, a Rákóczi utca 132-es szám alatt, ha még nem ismersz minket. A Gemenc Kosár Közösség összegöti a helyi termelőket a helyi vásárlókkal. Nálunk online rendelhetsz helyi termékeket, amelyeket csütörtökön egy helyen vehetsz át, írják közösségi oldalukon. Pályázatot hirdett Paksváros önkormányzata, a DC Dunakom ZRT vezérigazgatói vezető tisztségviselői munkakör betöltésére. A vezető tisztségviselői megbízás időtartama határozatlan időtartamú, 3 hónap próbaidővel, az elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázatot zárt borítékban a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba 7030 Paks Dózsa György út 5561 kell benyújtani, Heringes Anita polgármesternek címezve. A borítékon kérik feltüntetni DC Dunakom ZRT vezérigazgatói pályázat. A benyújtási határidő postai benyújtás esetén 2026. május 29-i postabélyegző, személyes benyújtás esetén 2026. május 29-e 12 óra. További részletek a Telepaks oldalán. Honosítási ünnepség Baján szívhez szóló pillanatok részesei lehettek a városban megrendezett honosítási ünnepségen, ahol külhoni magyarok tettek állampolgársági esküt. Különleges jelentőséget adott az eseménynek, hogy Baja város díszpolgára, Pump Károly is ezen az alkalmon tett esküt. Forgalmi korlátozások a János fejlesztés miatt Baján a rendezvény ideje alatt több lezárás és forgalomkorlátozás lesz Baja belvárosában, elsősorban a Szentháromság tér környékén. Május 15-én pénteken 6 és május 17-e vasárnap 6 óra között lezárják a Szentháromság tér nyugati oldala előtti útszakaszt, a Dunaszállóig a Korzó előtti szakaszt. Május 16-án szombaton a János keresztés napján 20 órától 21 óra 30 között lezárják a teljes halászpartot. 21 órától a Jánoska szobor kísérése miatt ideiglenes forgalom terelések lesznek. A Bajcsi-Zsilinszky-Endre utca felől érkező forgalmat a Miklós utcára terelik, a Kazinczy-Ferenc utca felől érkező forgalmat az Árpád utcára irányítják, a Péterpál utca, a Szentháromság tér és a Petőfi-sziget környékén időszakos várakozásra kell számítani. Csütörtökön kezdődnek a Tour de Hongrie szekszári szakaszához kapcsolódó forgalomkorlátozások. A leginkább érintett szakaszok a Hunyadi utca, a Holub utca, Szent István tér, a Széchenyi utca, ahol pénteken egész nap lezárásokra kell készülni. A Damjanics utca felüljáró teljes zárása pénteken 15.30 és 17.15 között lesz. Érintett kereszteződések Damjanics utca, Páskum utca kereszteződése, az 56-os számú főút Damjanics utca felüljáró felhajtói, illetve Damjanics utca, az Zrínyi utca kereszteződése. Május 15-én pénteken látványos mezőnysprint befutóra számítanak a szervezők, a Wosinski Mór Múzeum előtt várhatóan 16 óra 30 körül, de már 15 óra 30-tól érdemes lesz a cél területre kilátogatni, ahol óriási hangulattal készül a stáb. Idén is megszervezik a Paksi Játszótársak táborát Paksváros önkormányzata támogatásával és a Paks Kistérségi Szociális Központ szervezésében. A 3 turnusban megvalósuló nyári táborba turnusonként 50 paksi általános iskolás gyermeket tudnak fogadni. A szervezők idén is változatos programokkal várják a résztvevőket a nyári szünet idején. További részletek a Telepaks oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 SZTFM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, a Városháza dísztermében tehették fel kérdéseiket és mondhatták el észrevételeiket a baljaiak a legutóbbi lakossági fórumon. Az esemény középpontjában ezúttal a déli elkerülő út állt, a közmeghallgatáson a beruházás aktuális helyzetéről és az építés következő fázisairól is beszámolt a városvezetés. Hát alapból hosszú évek óta visszatérő téma a déli elkerülő út megépítése, az utóbbi esztendőkben pedig több alkalommal is szó esett a beruházás előkészítéséről, a szükséges forrásokról és a tervezésről. Az áttörés idén márciusban érkezett meg, amikor hivatalosan is elindultak az első munkálatok. A fejlesztés jelenleg a kezdeti szakaszában tart, amikor is előkészítő feladatok és régészeti feltárások zajlanak a tervezett nyomvonal mentén. A fórum első felében egyébként a projekt tervezői és kivitelezői egy prezentáció keretében ismertették a beruházás főbb elemeit és az azokhoz szükséges munkafolyamatokat. Elhangzott, hogy a déli elkerülő út egyik legfontosabb célja a belváros tehermentesítése. Mindezt 4 csomópont kialakításával szeretnék elérni. Ott van a beszámoló egyébként ettől sokkal részletesebben a baum.hu hírportálon. A jó zenék pedig itt a Best FM-en, most a Sun Lovers felvételét játszom. A címe Runaway.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
3: Egy vírus vagy egy meghibásodás, és a céges adatok elveszhetnek. A Macronet System Kft. Külső biztonságos adatmentést nyújt saját szerverteremben 24 órás felügyelettel. Tárhely, domain, hálózat és IT üzemeltetést is vállalunk. Macronet System Kft. Megoldás és biztonság a vállalkozásának.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak.
6: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig valóban egy különleges program, kedves hallgató, gasztronómiai eseményről van szó. Hogy mire készülnek itt Baján? Hát olyan eseményre, ahol az étvágyi és a gyorsasági lesz majd a főszerep. A májusi pizza evő versenyen csapatok és egyén indulók is összemérhetik erejüket egy rendkívül látványos és szórakoztató rendezvényen. Május 30-án lesz majd a pizza evő verseny, ahol kifejezetten előnyt jelent, ha valaki gyorsan és sokat tud enni. A különleges megméretetése nem csak a tempó, hanem a kitartás is számít, majd a résztvevők étvágyát pedig garantáltan próbára teszi a kihívás. 60 centis tésztát kell elfogyasztaniuk a pizzaevő verseny résztvevőinek. Kettő kategóriát hirdetnek a házigazdák, annak megfelelően, hogy egyedül vagy csapatban fogyasztják el a versenyzők. Az olasz különlegességeket egyéni számban több kihívással is készülnek a szervezők. Lesz majd csilis pizzafaló verseny. A másik versenyszámon egy 60 cm átmérőjű pizzát kell elpusztítani, és az utóbbi kategóriában a cél az, hogy minél gyorsabban fogyasszák el a hatalmas pizzát. Amennyiben a megadott időn belül teljesítik a feladatot, a jelentkezők a nevezési díjat is visszakapják. A gasztronómiai program egyik különlegessége egyébként a hatfős csoportok számára kiírt verseny, amelyet elsősorban céges csapatépítő jelleggel hirdetnek meg az étteremben. A munkahelyi közösségek számára ez egy ilyen szokatlan, de annál szórakoztatóbb lehetőséget kínál. A céges rendezvényeken jellemzően központi szerepe van az ételnek, ezúttal pedig egy hangulatos kihívás is társulhat az étkezés mellé. A részleteket megtalálják a baon.hu hírportál aktuális cikkében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Remélhetőleg maradtunk itt a legtöbben a 94.3 Best FM-en, hát én még itt jelentkezem 60 percen keresztül. A mikrofon mögött Molek Csongor. Köszöntöm szeretettel a hallgatókat Bajáról és a vonzás körzetből. Közlekedési infóval jelentkezem mindjárt, úgyhogy aki vezet, az figyeljen. Zenél a Deep Dish és indítja az órát azonnal a Flashdance.
7: 94.3

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on Bajai Autósok, mindenkinek balesetmentes kilométereket kívánok. Kicsit messzebb ugrunk a 6-oson Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton. A 140-es és a 145-ös kilométer között félpályás lezárásra készülni kell, és emiatt persze lassabb haladásra. Aztán az M6-oson a 170-es kilométer környékén lezárás miatt terelésre kell készülni, és az 55-05-ösön Csávoly-Csátalja összekötő út 9-es és 11-es kilométere között elméletileg még félpályás lezárás lassítja a haladást. Ja, és van még egy infom, de ugrunk megint messzebb, az 55-301-esen a 0-3-as kilométer között is útszükület van érvényben, de már nem sokáig. Akinek van egyéb tapasztalata közlekedéssel kapcsolatban és lehet szó rendőri aktivitásról is bátran, kérem jelezze felénk az infókat 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk. Énekel a folytatásban Whitney Houston, és meghallgatjuk a Step by Step című slágerét.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM. A legjobb zenék, kék hírek, de maradunk Vármegyénk határain belül. Kedves bolyai hallgatók, kettő román férfit fogtak el a kecskeméti nyomozók, és a gyanú szerint egy külföldi kamionsofőrt károsítottak meg az M5-ös egyik pihenőhelyén. A sértett egy bolgár állampolgár. 2026. május 4-én a hajnalban a Lajos Mizsei pihenőben aludt járművében, amikor kettő férfi felébresztette. Egyikük rendőrnek adta ki magát, majd a készpénz bemutatására szólította fel. A több ezer eurót tartalmazó köteget ezután kikapta a meglepett áldozat kezéből, majd társával együtt elmenekült. A kecskeméti nyomozók pedig rövid időn belül azonosították az elkövetők autóját, majd az azzal közlekedő kettő román állampolgár mozgását is feltérképezték. A 36 és 38 éves férfiakat végül az egyik autópályán intézkedés alá vonták és elfogták. A sértett fényképről egyértelműen felismerte azt az embert, aki magát rendőrnek kiadva megszerezte a pénzét. A police.hu weboldalon a rendőrség honlapján megtalálják a részleteket. Most Eminem és Daido közös szemet meghallgatjuk, ez a Stand című felvétel.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 94.3 Best FM.
0: A legjobb zenék.

94.3 West FM, a legjobb zenék Baján és a vonzás körzetben. Ideértünk a mai búcsúslágerhez, így szerda késő délután, a dal pedig George Michaeltől az Outside című felvétel. Ezzel köszönöm meg a mai napra figyelmet mindenkinek, remélem jól szórakoztak, és további kellemes késő délutánt, majd kora estét, remélhetőleg a pihenésbe tervezték. Holnap csütörtökön pedig jelentkezem ismét délután 3 órától. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt,

veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Intenzív dróntámadás érte Kárpátalját. A pontos információk fontosságára és az UV-védelemre figyelmeztetnek. Derült idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalja ellen, több település is érintett. A közösségi platformok Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is jeleztek becsapódásokat. Ukrajna katonai kormányzója közölte, a háború kezdete óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. A lakosságot felszólította, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere közölte, a magyar kormány mélységesen elítéli a támadást, figyelemmel követi az eseményeket, folyamatos a kapcsolat a főkonzullal. 5 drón becsapódásáról van információ, 2 Szolyva mellett, az egyik egy vasútállomás transformátorát érte, egy Ungváron egy ipari létesítménybe csapódott, 2 pedig szórványosan ért földet egy-egy településen. A kárpátaljai eseményeket is tárgyalja az új kormány első ülésén. Ópusztaszeren tanácskoznak, ahol döntést hoznak az aszályhelyzet rövid távú kezelése mellett az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, illetve az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. 2 vasvármegyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az Abért-tó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Ezért a parkolókat lezárták, és arra kértek mindenkit, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg az érintett helyszíneket. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot is okozhatnak. A hiteles információk és az UV-védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atípusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat, a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. A szakemberek a közösségi médiában terjedő téves információk ellen lépnek fel, emellett a fényvédő használatának fontosságára irányítják a figyelmet. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szervei rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Jazz.fm, Nightshift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM, Nightshift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül.

0: Tough times, believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy akivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanjunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország elítéli a Kárpátalja elleni dróntámadást. Rendkívüli asszályhelyzet, döntéseket hoz a kormány. Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elítéli a magyar kormány az orosz dróntámadást Kárpátalja ellen, és figyeli az eseményeket. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a kormányülés közben tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Magyar Péter elmondta, a magyar vasutasoknak is óvóhelyre kellett vonulniuk Csapon, de azóta már hazaértek. Orbán Anita külügyminiszter berendelte Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba. Kárpátalját a háború kezdete óta most érte a legnagyobb támadás, több településen, Szojván, Munkácson és Ungváron is voltak becsapódások. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott a kabinet az első kormányülésen. A kormányfő jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Magyar Péter arról is beszélt, hogy hazánk üzemanyagellátása biztosított védett áron. Kezdődik a szúnyog elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófa védelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Több mint 1700-an vesztegelnek egy óceánjáróhajón Bordóban. Vírusfertőzés gyanúja miatt rekedtek a dél-franciaországi város kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült a hányás hasmenést okozó kórokozó gyanúja. Egy 90 éves utas vesztette életét, és 50 embernél jelentkeztek tünetek. Norovírusra tesztelik őket. A gyomorinfluenza hátterében ételfertőzést gyanítanak. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szita-szita péntek, szerelem csütörtök, pop szerda.
4: Jó!
3: Kérek elnézést!
4: Mennyit gondolkoztál ezen, Sándor?
3: De ezt már párszor elsütöttem. Jó, de tessék, mondjál jobbat!
4: Nem tudok.
3: Ugye én se, ennyi.
4: Látszik, hogy megkérdezem a ChatGPT-t, találjuk ki valamit.
3: Kisgyermekes szülőként ezekre tudunk már csak asszociálni. Kalandőben meg ilyenek. Na, szóval pop szerda, ami azt jelenti, hogy egy pop és rádiós lágerek 120 perces mixe, amelynek a második 60 perc érkezik. Szerda érzelésünknek, DJ Fedinek köszönhetően.
4: Induljunk el!

0: Peaks-ben.
1: A Twin Peaks-ben is mondták, ugye, hogy a baglyok nem azok, amiknek látszanak.
2: De, igen.
1: Itt a Devotion se úgy hallatszik, mint ahogy azt az ember megszokta.
2: Egy picit másképp, de a következő is egy picit másképp lesz, hogy a feeling good is.
1: Hát a szemek azok mindig erről szólnak, hogy mindig egy picikét máshogy. Úgyhogy, hogyha valaki szeretné tudni, hogy ezek a picikét máshogyak pontosan mit is takarnak, tehát, hogy konkrétan milyen remixbe szólnak ezek a bizonyos trackek itt szerdánként, akkor nem kell más tenni, mint hogy...
2: Ellátogatni a mixcloud.com/DJFND oldalra, és ott megnézni a Best FM-es mixek között, éppen amelyik tetszik, ugye mindegyik tetszik, igen. És ott van a tracklista is. Egyébként egy szolgálati közlemény ezzel kapcsolatban, mert belefutottam egy olyanba, rám írt egy kedves hallgató, hogy na. A Mixcloudon keresni a régebbi mixeket, de nincsenek fönt. Hát én pedig ilyen majdnem nagy magabiztossággal
1: hát mondom, hogy ne lennének fönt. Te vagy a legrendesebb, legrendesebb.
2: És volt valami hiba a Mixcloudnál, 180 mixemet tették unpublished-re, tehát hogy akkor nem látszódott, csak én láttam, senki más.
1: Mert?
2: Nem tudom, egyébként a másikra, tehát semmiféle oka nem volt. Ennek valami rendszerhiba volt.
1: Jaj, rendszerhiba. Mert olyan már nekem is volt, hogy csináltam Justin Timberlake mixet, ugye? És akkor mondtam, hogy gyerekek, aki szeretné, töltse le, és így semmi nem történt, és akkor küldte a Mixcard az üzenetet,
2: hogy hát...
1: Igen, mert hogy hát képzeld, de van egy ilyen, hogy nem lehet az, hogy egy előadótól több dal. Szóval, hogy ezt nem is értem.
2: Nem
1: vagy,
2: is hallottam
1: vagy hogy egy albumról több dal közel egymás után, mert akkor azt úgy értelmezi, mint hogyha felraktad volna az egész albumot. Szóval minden, tehát hogy futottam ebbe így bele. Justin Timberlake mixel, David Guetta mixel, Martin Sol mixel, úgyhogy ezek megvannak nekem is, majd egyszer valahogy Mixcard.
2: De most már helyreállt, tehát most már az összes mix látszik, úgyhogy meg lehet keresni.
1: De akkor mondjuk még egyszer, tehát
2: Mixcloud.com per

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Akarsz róla beszélni, vagy majd, ha már realitás lesz, vagy ez már gyakorlatilag realitás?
2: Micsoda?
1: Hát az öreg szín.
2: Most elgondolkoztam, hogy melyik témáról kéne nekem beszélni.
1: Marha egyszerű. Hallgat a feleséged, vagy nem, és akkor ettől függően választunk témát.
2: Általában nem szokott. Nem kíváncsi rám. Bár munkásságomra. Nem igaz.
1: Ezt majd ti otthon jó helyen venemek. Nem, hát a Seamus Haji és a Big Love Records.
2: Seamus Haji, igen. Hát még nem tudok róla részleteket mondani. Folyamatban van a dolog. Itt ugye vokál témakörben zajlik egy munkálat, várom a kész vokált, amit majd el kell helyezni ebben a dalban. Most ne beszéljünk rébuszokban.
1: Igen,
2: csináltam
1: igen.
2: Egy ilyen mashup szerűséget, a régi mi volt az Chaka Khan All Good, mi volt az a
1: Chaka Khan?
2: Dalasso, na. Törekszem már én is, az a Dalasso, Chaka Khan volt. Az All Good, annak a vokáját használtam föl egy kicsit éjjájjal megborondítva. És mondta a kiadó, hogy hát ez nagyon jó, de az AI-os vokálokat ők nem szeretik, nem adnak ki.
1: Ami ilyen, nagyon jó, hogy egyébként ezt abszolút adom.
2: Figyelj, hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy két év múlva is ezt fog engem mondani. Meg, hogy két év múlva milyen vokálokat fog csinálni az AI. A lényeg, hogy kellett keresni egy valakit, aki ezt felénekli újra, úgyhogy most ez zajlik. És amint ez megvan, akkor a már kész zenére ezt rá tudom ültetni, és zúgy! Röppen is a kiadóba.
1: Jó, és azért majd, ha majd meg lesz az, amiről beszéltél szilveszterkor, ugye, hogy jó lenne ide defektív megjelenés, hogy
2: vagy túrum.
1: Vagy túrum. Hogy azért utána azért meg ugye szóba állsz velünk.
2: Természetesen.
1: Rendben, Istvánok.
2: Telefonom lesz néha.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Nem volt még olyan régen a tegnapi kedd, úgyhogy egy ilyen hangyás szóviccel rákötök így az Azizámra, hogy én Azizám, hogy meghívnának péntekre egy Night Shift extra, ugye?
2: Édes atya,
1: úristen! Ez volt annyira szar, hogy nem tudom, hogy a szakadtam.
2: Igen, hát igen.
1: Négy éve ezt hallgatom keddenként, szóval azért valami rám is ragad.
2: Jó, jó volt a kiképzés.
1: Igen, igen, abszolút, abszolút. Na, hogy mindenki értse, hogy mi van most, vége van, kicsi. Ennyi volt a mai Night Shift. Hát akkor pénteken, akkor nem is kell egy hetet várni.
2: Hát le se fekszem addig, jó? Addig fönn vagyok.
1: Yes. Szeret a pénteket?
2: Persze. Hát simán.
1: István, nem megy
2: csomó
1: már. Nem megy már 20 éve. Ja, jó van. Ja, megvárod a vokált. Jó.
2: Megvárom a vokált.
1: Okay. Jó, akkor pénteken, Night Shift extra.
2: Úgy.
1: Köszönjük szépen ezt a hallgatást. Kellene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Dróntámadás érte Kárpátalját, az aszályhelyzet kezeléséről is döntött a kormány, derült lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagy. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményt is értek becsapódások. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. A lakosságnak óvóhelyre kellett vonulnia. A gyors jelentés szerint 11 drón lépett a légtérbe, sérültekről nincs hír. Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben tájékoztatott a miniszterelnök Ópusztaszeren. Magyar Péter jelezte, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti 2 kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat mind-mind a bőrrák és a melanóma kiemelt kockázati tényezői. Sokan segítik a meteorológusokat, több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk kisméretű meteorológiai állomást. Ezek rögzítik majd a hőmérsékletet, a szélirányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nelly Furtado, Justin Timberlake és Timbaland akár nyomhatná együtt is, de most ketté szedjük őket erre az órára. Jó, Justin Timberlake hozza a Like I Love You-t, Nelly Furtado, Timbalanda pedig majd a Promiscuous Girl-t nyomja el. Rajtuk kívül pedig még itt lesz a Stacabo, Fatboy Slim, a Fugees, illetve Gwen Stefani és Akon is.
2: Ez a Night Shift a best.

Beszélfem a legjobb zenék. Johann Renk, Stakabútán életéből általában mindig csak a Csernobil című, egyébként zseniális minisorozatot szokták kiemelni. Pedig hát azért ő más sorozatokban is tevékenykedett, ha nem is az egész évadot, de a Walking Deadben, a Breaking Badben és a Vikingsben is rendezett egy-egy epizódot. Most Stakabútán jön a Living It Up-tal itt a Beszten.

Stefan a legjobb zenék. Fatboy Slim 1998-ban készítette el a most érkező Rockefeller Skanket, és saját bevallása szerint olyan 2000 környékétől kezdte játszani abban a verzióban, amelyet ő maga készített a Rockefeller Skankre, rárakta a Rolling Stones I Can Get No Satisfaction című dalának a kapelláját. És ez azóta is egyébként minden buliának szerves része, általában ezzel szokta zárni a bulikat. És ő 25 éven keresztül megállás nélkül könyörgött kisebb-nagyobb intenzitással a Rolling Stonesnak, hogy hadd jelentethesse meg ezt ő hivatalosan, akik mindig azt mondták, hogy nem. Aztán tavaly évvégén megtört a jég, úgyhogy most már az a verzió hivatalosan is elérhető mindenhol. Nálunk most az eredeti Rockefeller Skank jön itt a Besten a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Azt hiszem, ezt hívják önbeteljesítő dalcímnek. Éld az életedet, live your life, és hát pontosan ezt csinálja Rihanna is. Nagyon éli a három gyerekes anyuka életet, olyannyira, hogy se új nagy lemez, se új turné nincs a láthatáron. Ti álljal érkezik Rihanna itt a Best of.

Rockfest FM, a legjobb zenék az idei, a 2026-os Tour de Hongrie kerékpáros körverseny második etapja holnap kerül majd megrendezésre. Szarvas és Paks között fognak több mint 200 kilométert tekerni a versenyzők. Szóval a Szarvas, Kiskunfélegyháza, Kiskörös, Kalocsa és Paks útvonalon tessék kisebb, nagyobb és időszakos forgalom lezárásra, elterelésre és hasonló csalánkságokra számítani. Türelem, kedves autósok, a bringások!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott a készenlét Kárpátalján, biztosított az ország üzemanyag ellátása, földrengés volt Nagy Kanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transzformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készen létet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. Éveken át nyúló aszály van Magyarországon, egy év csapadék átlaga hiányzik a rendszerből, a talajvíz folyamatosan csökken. Erről beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese az új kormány első ülésének szünetében. Gacsáy József jelezte, országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel, vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, melyek nem csak a helyi vizek megtartására vonatkoznak, hanem szeretnék az ország területére juttatni az elérhető szabad vízkészleteket is, hogy minél nagyobb készlet halmozódjon fel a tájban. A vízszolgáltatási rendszerek hatékonyabb működését is vizsgálják. Az aszályhelyzet kezelése kapcsán Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása. Erről is beszélt a miniszterelnök az első kormányülés szünetében, miután egyeztetett Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Magyar Péter kifejtette, azt a tájékoztatást kapta, hogy a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek, és az üzemanyagellátás továbbra is védett áron biztosított. Ennek jogszabályi kereteit garantálja a kormány. Kisebb földrengés volt Nagy Kanizsa térségében, a 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig két bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagy Kanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőíve. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogy pontosan mennyi időt kapnak majd a meccs előtt, azt egyelőre nem lehet tudni, de az már ugye köztudott, hogy a The Killers fog fellépni május 30-án a Puskásban a Bajnokok Ligája döntő előtt. Valószínűleg egy 15-20 perces mini koncertet tolnak majd, amiben biztos, hogy elhangzik majd ez is. Jön a Killers és a Human Interest.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék az 1998-as Horny, aztán pedig a 99-es Tom Jones-szal közösen készített Sex Bomb című dalok átütő sikerének köszönhetően a 2000-es évek elején Mos T lett az egyik legkeresettebb és legfelkapottabb producer. Hát, hogyha hetente 5 remix felkérést nem kapott, akkor szerintem egyet se. Úgyhogy Cuny Williams igazán megtisztelve érezheti magát, hogy elvállalta ennek a dalnak a remixét. Jön a World Celebration!

Best FM a legjobb zenék. Jobb idő lesz holnap, mint ma, ez kétségtelen, de hát az ezt nagyon forróságnak nem nevezném, kedves Nelly. Pláne ahhoz képest, hogy a hétvégén már ennél volt 6-7 fokkal magasabb is. 21 fokos nappali maximum, ezt ígérik a meteorológusok holnapra, ami viszont kifejezetten jó hír, hogy se szélre, se csapadékra, se frontra nem kell számítanunk csütörtökön.

Best FM a legjobb zenék. Tudjuk jól, hogy a sikerhez nincs egy általános recept, ami mindig működik, de egy azért talán mégis, ami úgy hangzik, hogyha szeretnék Remedias lenni, akkor dolgozz együtt Mark Ronsonnal. Erről tudna mesélni Lady Gaga, Dua Lipa, Bruno Mars, és hát a most érkező Amy Winehouse-al is közösen összesen 4 Grammy-t hoztak össze 2008-ban. Jön a Back to

Best FM a legjobb zenék. Tavaly júniusban mutatták be először egy londoni filmfesztiválon, aztán nem sokkal utána a Paramount streaming szolgáltatóhoz került. Az a dokumentumfilm, amely Eminem eddigi karrierjét hivatott bemutatni, és amelyben Eminem mellett olyan sztárok szólalnak meg, mint Ed Sheeran, Adam Sandler, Dr. Dre és LL Cool J. Jön a The Real Slim Shady.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott a készenlét Kárpátalján a délutáni dróntámadás miatt. Rendkívüli a szájhelyzet, döntéseket hozott a kormány. Földrengés volt Dél-Zalában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagy. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. Több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transzformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti két kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal. A következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig 2 bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagykanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőívet. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Justin Timberlakehez, Justin Bieberhez, Britney Spearshez, Bruce Springsteenhez hasonlóan a Red Hot Chili Peppers is eladta teljes zenei katalógusát a Warner kiadónak 300 millió dollárért. Szóval amikor a következő órában majd felcsendül az Under the Bridge, az abból származó jogdíjakat már nem ők fogják kapni.
2: Ez a Night Shift a Best

éhez folytatást, előzmény részt. Tehát leginkább most csak azt nézhetjük, ahogy Will Smith az északi sarkol a déli sarkig, és aztán vissza túrázik az egyik streaming szolgáltató dokumentum sorozatában. Getting Jiggy With It, Will Smith érkezik itt a Best-en a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A World Party 1997-es eredetihez képest ez a mostani dal csak annyiban különbözik, hogy Robbie Williams énekelte fel. De úgy látszik, ennyi kellett ahhoz, hogy ez a dal végül aztán az első helyig jusson az angol kislemezlistán. Jön a She's the One.

Best FM a legjobb zenék. Legutóbbi ausztriai koncertjén Christina Aguilera rengeteg olyan dalt énekelt, amelyet eredetileg duettben készítette valakivel. Nyomta a Feel This Moment-et, a Moves Like Jagger, hát nem is beszélve a Lady Marmalade-ról. Ez a dal valamiért kimaradt, úgyhogy akkor most pótlásképpen Ricky Martinnal érkezik Christina Aguilera, innen a Nobody Wants to Be Lonely.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Beyoncé és Ne-Yo jó párszor dolgoztak már együtt az elmúlt években, a legismertebb közös munkájuk az Irreplaceable. Ezt a dalt Ne-Yo írta az énekesnő második albumára, és ez lett az egyik legismertebb Beyoncé dal. Ebben az órában azonban külön érkeznek majd, Ne-Yo a Because of You-val, Beyoncé pedig a Halo-val jön, hamar utolsó 60 percben.
1: Ez a Night Shift a Best

Miért? Tényleg senki nem tudja, hogy miért összeugrasztani Brandit és Mónikát. Úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire. És hát csattanós választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandi és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő.

Best FM a legjobb zenék, és a hétvégéig most már kevesebb van hátra, mint amennyi eddig eltelt ebből a hétből. Zárom a szerdát, zárom a Night Shiftet, holnap csütörtök, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel és a legnagyobb dance himnuszokkal indítjuk majd a csütörtök estét. 120 percen keresztül fogunk majd ezekből válogatni és mixelni. Jön a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: will get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this town to see the world.